fo mun tintin mun yin mun ko so awade adumamuta fi samunim se mun pra nyen nyapa.